következő megálló Széchenyi-hegy gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!

következő megálló Széchenyi-hegy gyermekvasút. Végállomás. Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra!

0: Anfahrt führte dann zur Endstelle Beschiud für Schwariud.
1: Hát a tök is végeznek, aztán kész, nem a... Ott vannak még azt az éjszakai. Jó, csak a kéne, ahol még egy sört lezerek. Egy kicsit van vagyok, kettő, és nekem ugye tudom, hogy... Persze, az csak most még a nekünk annyira, de még a srácok, hogy valahol egy sört megint, nem csak eljegyszer, hogy tudom, menjek el vele, mert nem tudom, hogy...